Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. A Szakcsi Rádió megjelenésével egy olyan fórum nyílt a magyar jazzművészek számára, ahol jóval nagyobb idősávban hallható a magyar jazzzene, és minden olyan kezdeményezés, ami ezt szolgálja, az rendkívül kedves a számunkra, és a közönséggel való kapcsolatunkat nagyon nagy mértékben segíti.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nagyon örülök, hogy létrejött egy olyan rádió, amely ennek a műfajnak ad teret, mert hogy fantasztikus jó magyar jazz zenészeink vannak, és remélem, hogy hiánypótló volt ez a kezdeményezés, és sokan örültek neki, úgyhogy bízom benne, hogy ez a rádió ez visszaadja azt a sok színűséget, amit ez a műfaj képvisel, és mindenki talál magának olyat, amit tud szeretni, és el tud benne feledkezni.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazz táborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal, és vele mondjuk egy hetet. És amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió szerintem remek lehetőség a fiatal muzsikusoknak, hazai zenészekre gondolok, hogy bemutassák az elképzeléseiket, programjukat, zenéjüket, és ugyanígy a hazai jazz közönségnek is szintén remek lehetőség, hogy értesüljenek ezekről a dolgokról, irányzatokról, mi történik idehaza, úgyhogy erre a rádió rendkívül alkalmas.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalom egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szól, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien vagyok. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól majd a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Újabb Vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett, a leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna uniós csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A szalvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 20-25, késő este 10 és 17 fok között alakul. 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Paksi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljuttatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazzvibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazz táborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És nagyon, amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.
2: A Zion Jazz Planet, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Horizon című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztivál műfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió azért is egyedülálló, én azt gondolom, mert azok az emberek is találkozhatnak ezzel a műfajjal, akik korábban egy picit távolságot tartottak magától a jazztől, mert általában akik nem ismerik ezt a zenét, megijednek tőle, és nem is tudják, hogy annyira sokszínű, hogy én azt gondolom, hogy minden ember találhat magának a jazzen belül olyan dalokat, vagy olyan műveket, vagy olyan formációkat, amelyek igenis közelet tudnak férkőzni az ő lelkükhöz, vagy zenei világukhoz, vagy ízlésükhöz.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A Magyar Film Hete, a közmédia csatornáin.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Pécsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Egy projekt, melyben csak is a szórakozás számít. Május 8-án Erzsébet-ligeten a Jazz Liget programsorozatban ad koncertet a 6 éve alakult Just for Fun projekt, melynek repertoáriában a kedvelt jazz melódiák mellett a funky és a jazz rock világa is megmutatkozik. A címbalom művészete. Ezen a címen mutatkozik be a hangszer nemzetközileg is elismert magyar mesterének legújabb szóló műsora május 16-án. Budapesti koncertjén Lukács Miklós az elmúlt évszázadok emblematikus zenéin vezeti végig hallgatóit. A hangszerre átültetett művek és a pillanat szülte rögtönzések különleges találkozása adja a koncert felejthetetlen atmoszféráját. Az ifjú jazz énekes generáció egyik legismertebb képviselője érkezik Budapestre, egyenesen Los Angelesből. Michael Mayo május 8-án pénteken ad szólóestet a fővárosban, ahol a hazai közönség is megbizonyosodhat róla, hogy miért tartják korosztálya egyik legizgalmasabb vokális művészének. A 30-as éveinek elején járó Mayo olyan neves jazzművészekkel dolgozott már együtt, mint Herbie Hancock vagy éppen Jacob Collier. Az énekes zongoristának eddig 2 albuma jelent meg. Több mint 4 évtizeden működő jazz formáció invitálja időutazásra Kecskemét zeneszerető közönségét május 9-én szombaton. A Hot Jazz Band a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés korhű megszólaltatója. Repertoárjukban Karádi Katalin, Kabos Gyula, Jávor Pál vagy éppen Latabár Kálmán filmzenéi is megelevenednek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön követhetik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdós Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el, melyek nélkül nem lehet sikeresen alkalmazkodni a klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását követeli. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén található Mayon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A hamu több környékbeli települést elborított, több mint 50 falut telepítettek ki. A hatóságok további láva folyamokra és földcsusszamlásra figyelmeztetnek. Itthon zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő este 10 és 17 fok közötti értékek várhatók.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, jazz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. You wanna step into the party? Yeah! You wanna step into the party? Uh-huh.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió azért is egyedülálló, én azt gondolom, mert azok az emberek is találkozhatnak ezzel a műfajjal, akik korábban egy pici távolságot tartottak magától a jazztől, mert általában akik nem ismerik ezt a zenét, megijednek tőle, és nem is tudják, hogy annyira sokszínű, hogy én azt gondolom, hogy minden ember találhat magának a jazzen belül olyan dalokat, vagy olyan műveket, vagy olyan formációkat, amelyek igenis közel tudnak férkőzni az ő lelkükhöz, vagy zenei világukhoz, vagy ízlésükhöz.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vannak hasonló alapkövek, hasonló építőkövek, amikre építkeznek, de van, ami igazából teljesen más a felépítésében. Például az, hogy ugye a jazz az alapvetően ritmus alapú stílus, és a komoly zene meg inkább melódia alapú. És ezek között ügyesen át lehet járni egyébként, csak beletelik pár évbe, amíg az ember ezzel így tud zsonglőrködni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

everything's gonna be alright. Everything's

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.
2: Hárs Róza, a Szakcsi Rádió küld be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Pozsár Eszter vagyok, és ezek az én kedvenc zenéim.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a jazz kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Impro Jazz Club kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: anyák napja alkalmából különleges zenei válogatás hallható. Majd ezt követően a Steve Kuhn Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négy megsebesült. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukránok is dróntámadást intéztek orosz területek ellen. A légicsapás tüzet okozott Primorszk-balti-tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi halálát okozta egy repülőszerkezet, a Szmolenszki régióban pedig hárman sérültek meg. A támadások miatt korlátozták az utasszállító gépek forgalmát Szentpéterváron, illetve több moszkvai repülőtéren. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megnyitja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy ez elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként dolgozik majd, azért, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Kedden délután köszönti Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a közgyűlés tagjainak, a programot pedig koncert, illetve kerekasztal beszélgetés zárja. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csak nem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből adnak a számot. Ma zavartalan napos száraz idő várható, a hőmérséklet nagy részt 20 és 25 fok között alakul, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére pedig 10 és 17 fok közé hűl majd a levegő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. A Szakcsi Rádióban. Jó,

Ez a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: anyák napja alkalmából különleges zenei válogatás hallható. Majd ezt követően a Steve Kuhn Trio koncertje hallható.
2: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor gyakran az én hangomat is hallhatja két dal között, hiszen én vagyok a Szakcsi Rádiónak a csatorna hangja, és nagyon örülök neki, hogy az április 30-ai koncertet is én konferálhatom majd föl.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Robi Lakatos egyszer eljött a koncertemre, és utána találkozó, oda jött gratulálni, én meg elpirultam, pedig ritkán pirulok-e, és akkor beszélgettünk egy kicsit brilliáns jazzhegedűs egyéb iránt. Nem csak azért, mert nekem gratulál, de azért is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalommal egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szól, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: anyák napja alkalmából különleges zenei válogatás hallható. Majd ezt követően a Steve Kuhn Trio koncertje hallható.
3: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazzzenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Borzasztóan érdekel az, hogy a jazznek az útjai, azok mondjuk a 20-as, 30-as évektől kezdve, ahonnan mi folyamatosan még máig is hallgatunk zenét, aztán az 50-es évek, a 70-es évek, ezek a nagyon feltűnő, fantasztikus művészek, mint akár a Coltrane vagy a Miles, mind tolják előre ezt a vonatot. És most azt gondolom, hogy most beértünk eddig egy folyón úszkáltunk, ami szépen ment, vitt előre, de most beértünk egy tengerbe, erről meg vagyok győződve, és ezt, hogy

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Egy projekt, melyben csak is a szórakozás számít. Május 8-án Erzsébet ligeten a Jazz Liget programsorozatban ad koncertet a 6 éve alakult Just for Fun projekt, melynek repertoáriában a kedvelt jazz melódiák mellett a funky és a jazz rock világa is megmutatkozik. A formációban a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese, a vibrafonos Novotny Tibor is színpadra lép. Az est két vendégművésze Bolba Éva és Kolman Gábor lesznek. A cimbalom művészete. Ezen a címen mutatkozik be a hangszer nemzetközileg is elismert magyar mesterének legújabb szóló műsora május 16-án. Budapesti koncertjén Lukács Miklós az elmúlt évszázadok emblematikus zenéin vezeti végig hallgatóit. Az ifjú jazz énekes generáció egyik legismertebb képviselője érkezik Budapestre, egyenesen Los Angelesből. Michael Mayo május 8-án pénteken ad szólóestet a fővárosban, ahol a hazai közönség is megbizonyosodhat róla, hogy miért tartják korosztálya egyik legizgalmasabb vokális művészének. A 30-as éveinek elején járó Mayo olyan neves jazzművészekkel dolgozott már együtt, mint Herbie Hancock vagy éppen Jacob Collier. Az énekes zongoristának eddig 2 albuma jelent meg. Több mint 4 évtizeden működő jazz formáció invitálja időutazásra Kecskemét zeneszerető közönségét május 9-én szombaton. A Hot Jazz Band a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés korhű megszólaltatója. Repertoárjukban Karádi Katalin, Kabos Gyula, Jávor Pál vagy éppen Latabár Kálmán filmzenéi is megelevenednek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: A mosoly, ami végigkísér egy életen át, a szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: anyák napja alkalmából különleges zenei válogatás hallható. Majd ezt követően a Steve Kuhn Trio koncertje hallható.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Namény Krisztina. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd-Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tisza párt elnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezer diákat számott tudásáról. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvas borjakat a Miskolci állatkertben. Az intézmény közölte, hogy a csaknem egy hónapos állatok egyre kevesebbet pihennek és gyakran csatlakoznak felnőtt társaikhoz. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak, eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki az állathúsából eszik, az halhatatlanná válik. Hazánkban csak a Miskolci állatkertben látható Dávid szarvas. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-23 fokot mérnek, mindenütt derült az ég. A maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, hogy azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió egy fantasztikus lehetőség a mai fiatal generáció számára, hogy ezzel a zenei műfajjal is megismerkedhessenek, és megtalálják a számukra izgalmas zenei irányokat ezen a műfajon belül, ezáltal színesíthessék a zenei palettájukat.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló. A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazzélet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: time to get ready. Kick your shoes off, baby.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan magyar rádióadóra, ahol túlnyomó részt, vagy csak kizárólag jazzzene szól. Korábbi években kifejezetten rádió műsorok foglalkoztak ezzel egy vagy két órás időtartamban, vagy még rövidebb időben, és maga a jazz története során is az Egyesült Államokban Willis Canover műsora egy tematikusan visszatérő olyan adás volt, ahol rövid kis bevezető után egy lemezből 25 percet leadtak. Én azt gondolom, hogy a művészeti ág szempontjából ez elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol mindig kiszámítható módon lehet jazzzel találkozni, és hát természetesen külön öröm, ha magyar jazzzel.

0: 66.
1: Műsorajánló.
2: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
1: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: anyák napja alkalmából különleges zenei válogatás hallható. Majd ezt követően a Steve Kuhn Trio koncertje hallható.
3: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szerintem a jó technika az jó technika a műfajtól függetlenül. Tehát én ugyanúgy klasszikus énektanárnőhöz jártam 4 évig, Bigfalvi Júliához, akinél többek között Rost Andra is tanult. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen műfajt művel valaki, a hangjával tudni kell bánni, és azon felül megjönnek ugye a különböző stílusjegyek, amik különbséget tesznek a klasszikus ének és az egyéb műfajok között, de mondjuk a helyes testtartás, a jó levegővétel, az ugyanaz, bármit énekelünk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, hogy azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió egy fantasztikus lehetőség a mai fiatal generáció számára, hogy ezzel a zenei műfajjal is megismerkedhessenek, és megtalálják a számukra izgalmas zenei irányokat ezen a műfajon belül, ezáltal színesíthessék a zenei palettájukat.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: anyák napja alkalmából különleges zenei válogatás hallható. Majd ezt követően a Steve Kuhn Trio koncertje hallható.
3: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Szaniszló Richard, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, lesz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Wynton Marsalis a mai élő jazzzenészek közül az egyik legikonikusabb, és a világ egyik legjobb big bandjét is vezeti, a Jazzet Lincoln Center Jazz Orchestrát. Ő nagyszerűen ötvezi a tradicionális jazz és a modern, kortárs előadók műveit, és nagyszerű pedagógusként számos nagyszerű zenész jött ki a keze alól.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Egy projekt, melyben csak is a szórakozás számít. Május 8-án Erzsébet ligeten a Jazz Liget programsorozatban ad koncertet a 6 éve alakult Just for Fun projekt, melynek repertoáriában a kedvelt jazz melódiák mellett a funky és a jazz rock világa is megmutatkozik. A formációban a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese, a vibrafonos Novotny Tibor is színpadra lép. Az est két vendégművésze Bolba Éva és Kolman Gábor lesznek. A cimbalom művészete. Ezen a címen mutatkozik be a hangszer nemzetközileg is elismert magyar mesterének legújabb szóló műsora május 16-án. Budapesti koncertjén Lukács Miklós az elmúlt évszázadok emblematikus zenéin vezeti végig hallgatóit. A hangszerre átültetett művek és a pillanatszülte rögtönzések különleges találkozása adja a koncert felejthetetlen atmoszféráját. Az ifjú jazz énekes generáció egyik legismertebb képviselője érkezik Budapestre, egyenesen Los Angelesből. Michael Mayo május 8-án pénteken ad szólóestet a fővárosban, ahol a hazai közönség is megbizonyosodhat róla, hogy miért tartják korosztálya egyik legizgalmasabb vokális művészének. Több mint 4 évtizede működő jazz formáció invitálja időutazásra Kecskemét zeneszerető közönségét május 9-én szombaton. A Hot Jazz Band a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés korhű megszólaltatója. Repertoárjukban Karádi Katalin, Kabos Gyula, Jávor Pál vagy éppen Latabár Kálmán filmzenéi is megelevenednek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
3: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: anyák napja alkalmából különleges zenei válogatás hallható. Majd ezt követően a Steve Kuhn Trio koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban telepítenek gyárakat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke úgy véli, a lépés azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Továbbra is gyakran éri támadás az egészségügyi létesítményeket és azok dolgozóit a fegyveres konfliktus sújtotta országokban. Erre hívja fel a figyelmet az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Bár az egészségügyi dolgozók és pácienseik sérthetetlenségét a nemzetközi jog garantálja, az utóbbi 10 évben több alkalommal kórházak is a harcok célpontjává váltak, egyebek közt Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és a palesztin területeken is. A WHO tavaly csaknem 1350 egészségügyi létesítmény ellen elkövetett támadásról adott hírt. Ezekben több mint 1900-an haltak meg. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a Sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve holnap jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze. Idehaza holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Freund Tamás köszönti a jelenlévőket, majd a Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Meghalt Pálfalvi Lajos, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. Az ELTE-n végzett magyar-lengyel-orosz szakon, majd 1984-től 99-ig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg az olvasókkal. Lengyel irodalomtörténetet tanított az ELTE-n, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, valamint a Pécsi és a Debreceni Egyetemen is. Munkásságát a többi közt József Attila díjjal, valamint Transatlantik életműdíjjal is elismerték. Pálfalvi Lajos 66 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 20 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdán már egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan magyar rádióadóra, ahol túlnyomó részt, vagy csak kizárólag jazzzene szól. Korábbi években kifejezetten rádió műsorok foglalkoztak ezzel egy vagy két órás időtartamban, vagy még rövidebb időben, és maga a jazz története során is az Egyesült Államokban Willis Canover műsora egy tematikusan visszatérő olyan adás volt, ahol rövid kis bevezető után egy lemezből 25 percet leadtak. Én azt gondolom, hogy a művészeti ág szempontjából ez elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol mindig kiszámítható módon lehet jazzzel találkozni, és hát természetesen külön öröm, ha magyar jazzzel.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor gyakran az én hangomat is hallhatja két dal között, hiszen én vagyok a Szakcsi Rádiónak a csatorna hangja, és nagyon örülök neki, hogy az április 30-ai koncertet is én konferálhatom majd föl.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allianz Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: A mosoly, ami végigkísér egy életen át, a szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: anyák napja alkalmából különleges zenei válogatás hallható. Majd ezt követően a Steve Kuhn Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Koncz Kriszta, énekes, dalszerző, énektanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, és örülök, hogy beszélgethetünk.
5: Szia Máté, és köszönöm a meghívást.
4: Hogyha vissza tudunk utazni egy picit az időben, akkor van egy olyan konkrét pont a te életedben, amikor első jazz zenei benyomás ért téged?
5: Ez egy nagyon nehéz kérdés.
4: Tehát kezdjük azzal, hogy zene mikor?
5: Kezdjük azzal, hogy zene?
4: Igen.
5: A családomon belül volt szerintem az első, tehát a családom által volt az első ilyen zenei ráhatás. Ugye mindketten nagyon szeretik a zenét, édesapám zenél is, nem ez a hivatása, de hobbiként mindig is gitározott, és 50 éves korában tanult meg például hegedülni, most újabban, úgyhogy igazából egészen pici korom óta jelen volt a zene az életünkben, és látták, hogy ez engem érdekel, egészen korán, tehát a játékaimon, a játékhangszereimen nagyon szerettem gyakorolni, hogyha lehet így nevezni, vagy csak így kísérletezni, és akkor beirattak zongora órára, és 12 évig klasszikus zongoráztam. Úgyhogy igazából a zongora által és a klasszikus zene által kerültem én a zenéhez közelebb.
4: A helyszínekkor mennyire fontos, vagy mennyire meghatározó, úgy is, mint hogy azért ehhez akkor nyilván illeszkedett egy zenei közeg is, nem csak földrajzi.
5: Hát ez olyan szempontból érdekes, hogy ugye én egy úgynevezett népművészeti iskolába jártam, Szatmár Németiben, ahol iskola után lehetett hangszereket tanulni, meg zeneelméletet is tanulni, és én mellette mindig is a hétköznapokban, vagy nem tudom, 8-tól 3-ig én iskolában tanultam, és elméleti gimibe jártam, tehát kémia, matematika, fizika tantárgyakat tanultam, így intenzíven, és akkor mellette volt jelen ez a zenetanulás, úgyhogy nem, nagyon sokáig nem ez volt a fő szakirány, vagy azt hittem, hogy ez csak egy ilyen hobbi marad, ilyen szempontból talán.
4: És a klasszikus zongora időszakában, vagy ezekben az években már úgy beszüremkedett esetleg a jazzzene az életedben, vagy nem?
5: Először a népzene az az érdekes, hogy az éneklést magát, azt a népi éneklésen keresztül találtam meg magamnak. Anyukám egyébként nagy népzene rajongó, szóval így tőle tanultam az első dalokat, és aztán néptáncoltam, és lettek olyan tanáraim, akik ezt a fajta zenét nagyon szerették, és akkor ezt én is elkezdtem kutatni, és aztán gimnáziumban alakítottam egy zenekart, ahol hát népdalfeldolgozásokat készítettünk, és volt egy gitárosunk, aki nagyon ügyes volt már. Igazából jazzzenében is egészen jártas volt, és ő igazából ő mutatta meg ezt az utat nekem először.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Ha jól gondolom, akkor azért a közegre inkább a népi kultúra, vagy a népzene, vagy a néptánc volt jellemző, mint sem a jazz.
2: Hát abszolút, igen. Hát én Erdélyből származom, úgyhogy, sőt, Perciumból is, és Erdélyből is, inkább ezt szeretem mondani, mert a családom igazából tőzsgyökeres Kolozs megyei, aranyosszéki, apukám és anyukám részéről is, tehát onnan ez a népi kultúra azért elég erőteljesen jelen volt az életünkben. Szatmáron pedig talán akkor indult el ez a népi, nem is tudom, a népművészetek felé való nyitás, a magyar népművészetek felé való nyitás, és volt tánccsoportunk az iskolában, voltak olyan tanárok, akik ebben tudtak segíteni, úgyhogy én pont jókor voltam itt jó helyen, azt gondolom.
1: De hogy itt ne boncolgassam igazából feleslegesen ezt az időszakot a jazz szempontból, te mind a mai napig univerzálisabban énekesnek vagy énekművésznek tartod magad, és nem specifikusan jazz énekesnek?
2: Egyre inkább azt érzem, hogy igen, igen. Mert nagyon sok mindent szeretek a zenén belül, és jó ez a szabadság, hogy egyszer ebbe kóstolok bele, másszor pedig abba, és minden műfajban van valami, amiből tanulni lehet, meg ami élvezetes, úgyhogy igen.
1: De mivel nagyon izgalmas, nem csak kulturálisan, illetve hát azon belül zeneileg, segítesz egy picit minket így eligazodni, hogy ott mondjuk a jazz zene az hogyan ölt testet, vagy hogy mennyire jellemző, hogy az utóbbi években vagy évtizedekben mondjuk egyre többen kezdenek érdeklődni a jazz iránt? Mm-hmm.
2: Azt hiszem, hogy aki úgy igazán ezt a pályát választotta, és mondjuk Erdélyből származik, az egy tábor kapcsán talált rá erre a zenei műfajra. Ez a Sepsi Szentgyörgyi jazz tábor, ahová magyar jazzzenészek vándorolnak ki minden évben, és egy hétig tanítják az ottani fiatalokat. Szóval az biztos, hogy ez a tábor egy óriási, hát egy jó nyitás, vagy egy kapu nekünk ott a jazzzene felé. Egyébként azt látom, meg azt érzékeltem, amikor otthon éltem is, hogy az emberek kíváncsiak erre a zenei műfajra, szívesen kísérleteznek vele. Ugye főként klasszikus zenei oktatás folyik Romániában, egy egészen magas szintű, viszont ezek a klasszikus zenészek szeretnek kitekinteni a könnyebb műfajok felé, és a jazz is ide tartozik, és hát intuitív módon közelítenek elsősorban. Viszont nagyon ötletes és nagyon kreatív zenekarok alakulnak így az intuíció által, és aztán hát voltak olyanok, akik ugye ide kijöttek tanulni a tábor kapcsán. Voltak olyanok, akik távolabb mentek, Gröningenbe, Grazba, mindenfelé.
1: Azért is érdekelt igazából, hogy mondjuk a tábor mellett neked volt-e lehetőséged élő jazzzenét hallani, vagy hallgatni ezekben az években?
2: Szatmáron volt akkor egy jazzfesztivál, ami többnyire román zenekarokat hívott meg fellépni. Arról vannak is emlékeim egyébként, Imogen Heap dalokat dolgozott fel egy zenekar, és az nagyon tetszett nekem, és azt hiszem, hogy ez volt az első ilyen wow élmény a jazz kapcsán. De egyébként azt hozzá kell tennem, hogy volt egy trió ott Szatmáron, akik hát mai napig nagyon jó barátaim, és ők játszott, tehát hogy általuk hallottam úgy igazán erről a műfajról, és ők vezettek be igazából az első jazz standardek világába, és hívtak el énekelni. Ők népi területen hallottak engem, és úgy gondolták, hogy kerestek éppen énekesnőt, és hogy próbáljuk ki, hogy ez hogyan szólna. És akkor ott egy egészen nagy repertoárt megtanultam, különböző helyeken játszottunk háttérzeneként, és azt hiszem, hogy tehát ez volt az első iskola, amit én így a jazz, standard jazzen belül kijártam.

0: nem is fontos egyébként feltétlenül jazz műfajból meríteni, de kik voltak ekkor nagy hatással rád, akár nemzetközi, akár magyar énekesek?
1: Anyukám nagyon szerette Edith Piaf zenéjét, úgyhogy őt nagyon sokat hallgattuk gyerekként. Akkor még nem értettem annyira, hogy miért, de most már abszolút, abszolút értem, és nagyon szeretem az ő zenéje például. Főként indie zenészeket hallgattam, szóval azt hiszem, hogy az akkori, tehát a gimis koromban meghatározó indie zenészek, Sarah Bareilles, Ingrid Michaelson, ők voltak az én példaképeim, és aztán rátaláltam Joni Mitchell zenére, és azóta is a rabia vagyok, hogyha így fogalmazhatok. Úgyhogy azt hiszem, hogy ők főként női előadók egyébként.
0: Van megfejtésed ebbe az irányba, hogy mondjuk a jazzre miért jellemző ennyire a női énekeseknek a dominanciája? Hogyha most a vokális előadókat nézzük.
1: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy ennek a zenének van egy érzékenysége, ami úgy, és egy titokzatossága, ami lehet a női minőséggel is valahogyan összefügg, de nem akarom túl misztifikálni.
0: Vagy inkább ilyen szenvedélyessége is akár?
1: Akár a szenvedélyessége is, igen. Sok minden van benne, sok rétegű szerintem ez a zene. Nekem nagyon tetszett az, hogyha visszagondolok az első ilyen impressziókra, akkor tetszett az, hogy valami ebben valami más, és ez egy nagyon egyszerű szóra, de ugyanígy voltam egyébként a Bartók zenével is például, amikor zongoráztam, hogy ebben van valami olyan, ennek van egy hegye, van egy éle, van egy különlegessége, és ez az, ami bevonzott. Közben ugye rájöttem, hogy azért itt bonyolult rendszerekről van szó, improvizációról van szó, van ennek szabadsága, de vannak szabályai, szabadság a szabályokon belül, szóval egy nagyon sokrétű zene.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Pont az improvizációról akartalak kérdezni, hogy ez mennyiben jelentett nehézséget, most ilyen nagyon laikusan megfogalmazva, elengedni magad éneklésben.
2: Hát nagyon nagy nehézséget okozott, főleg úgy, hogy klasszikus zenéből jövök, és ezt látom egyébként a diákjaimon is, hogy aki klasszikus képzésben részesült, az egy picikét merevebben ragaszkodik a szabályokhoz, és azt hiszem, hogy én is így indultam, viszont nagyon izgatott az, hogy mit lehet ebből azért mégiscsak kihozni, és szerintem a zenét improvizáció által nagyon jól lehet tanulni és átlátni, és az improvizáció szabályai által, úgyhogy én próbáltam ilyen kíváncsian hozzáállni az elejétől kezdve, és kicsi lépésekben bár, de haladni a felé, hogy ki tudjam így fejezni magam. És most már nagyon élvezem.
1: Még vissza fogunk kanyarodni természetesen a tanításra is, de szerettelek volna még arról kérdezni, hogy adott formációk, vagy egyáltalán mikor jutott először eszedbe, hogy kellene mondjuk egy olyan csapat, vagy egy olyan zenésztárs, vagy zenésztársaság, akik mondjuk fixek lesznek a te életedben, és akkor rájuk így zeneileg úgymond mindig számíthatsz.
2: Én mindig vártam erre, szóval már nagyon rég ott volt ez a fejemben, de a megvalósítás az nemrég sikerült. 24-ben alakult az én zenekarom, illetve hát 23 őszén.
1: Ez a group?
2: A Konc Krista Group, igen. Amiben abszolút az én közeli barátaim vesznek részt. 8-an vagyunk benne. Ebből a nagybőgős, a zongorista, a dobos és a gitáros, ők Bartók Onzi óta osztálytársaim és nagyon jó barátaim, sőt most már kollégáim is. És nagyon tetszett, hogy megkérdezted, vagy rákérdeztél erre, mert tényleg fontos volt nekem az, hogy egy olyan közeg legyen ez, ahol bízhatok bennük, ahol elengedhetem magam, ahol megmutathatom az ötleteimet. Szóval én ezt kivártam, ameddig kialakult ez a baráti társaság, és akkor aztán zenekar. There's a story that the gypsies know it's true.

0: az, aki mondjuk ebben nem annyira járatos, ilyen hierarchikusan képzeli el akár a zenekarnak a mondjuk a zeneszerzési folyamatot, vagy a döntési helyzeteknek a lebonyolítását, egyáltalán mekkora felelősséggel jár az, hogy mostantól a te neveden van egy formáció, és igazából vállalnod kell a következményeket, és képviselned a zenekarnak az igényeit.
1: Felelősséggel jár, az biztos, de ezt vállaltam, ahogy ezt én kitaláltam. Hát igazából ez ilyen szervezésbeni dolgokban van igazán egy zenekarvezetőnek felelőssége, illetve hát a zenei anyag kitalálásában. A második az nem volt nehéz, hiszen tudtam, hogy saját zenét szeretnék majd bevinni ebbe a zenekarba, és hát innen adta magát a név is, ugye, hogy akkor az én nevem alatt fusson ez az együttállás. Igazából nehéz dolog zenekart vezetni, és hogyha valami jól sül el, akkor azt úgy érzem, hogy az egy személyes sikerem, és hogyha viszont valamit nem sikerül annyira ügyesen intézni, akkor pedig természetesen az az én felelősségem is. Hál' Istennek erre nem volt példa. Azt úgy vállaltam, hogy a munka nagy részét azt elvégzem. Tehát a zenéknek, a hangszereléseknek a kitalálását, hogy konkrét kottákat viszek már a próbákra, hogy konkrét zenei ötletek lesznek a fiúk elétéve. Ugye 8-an vagyunk, ami azt jelenti, hogy ha mindenkinek is, tehát hogyha mindenki ötlettel állna elő, az egy végtelen próba lenne, szóval itt muszáj produktívnak lenni, és felkészültnek, és egyébként a hangszerelésben segítségemre volt, vagy hát ő volt az, aki ezeket megvalósította, Tompa Ábel karmester és hangszerelő. Úgyhogy csapatmunka is, de azt gondolom, hogy a zenekarvezetőnek felkészültnek kell lenni, és vállalnia kell ezeket a feladatokat.
0: Jól gondolom, hogy a dalszerzés folyamata akkor neked az nem közösségi élmény, hanem inkább egy intimebb folyamat.
1: Én nem tudnám azt elképzelni így csoportosan. Mindenféleképpen egyedül szeretek zenét írni.
0: Zongora akkor is.
1: Zongora,
0: ének, igen. Vagy ötleteknek a...
1: Zongora, igen. Mm. Elsősorban a zongora az nekem nagyon fontos, az egy ilyen bázis, mindig ott gyakorlok a zongoránál, ott is írok, van, hogy a dallamokat is ott találom ki, tehát először a hangszeren, és aztán átültetve az éneklésre, de nekem az nagyon fontos, hogy egyedül legyek, és hogy időm legyen arra, hogy ezek az ötletek így kibontakozhassanak, vagy egyáltalán feljöhessenek. Persze nagyon sok jegyzet van a telefonomon, sétálgatás közben felénekelve, és aztán visszahallgatom, és hát van, amit tudok értelmezni, és van, amit nem, de a zongora az biztos, a zongora mellett alkotás az egy fontos

0: Mikor érezted azt, hogy neked tanítanod is kell, vagy hogy tanárként is szeretnéd kipróbálni magad?
1: Szerintem én nagyon pici koromtól kezdve tanár akarok lenni, sőt tudom is, mert megtaláltunk éppen most így az ünnepek alatt egy fogalmazást, amiben ezt leírtam, hogy én zongoratanárnő szeretnék lenni. Igazából ezt láttam otthon, mert nagyon sok tanár van a családunkban, tanítók és tanárok, szóval ez is egy természetes létforma volt, vagy nem is tudom. És egyetem után éreztem úgy igazán, hogy ezt úgy kipróbálnám, és megnézném, hogy megy-e ez egyáltalán. Ugye az itteni jazz énekes tanulmányaim előtt én zenepedagógia szakon is végeztem Kolozsváron, és ott volt alkalmam osztályokat tanítani gyakorlatként, hát az egy óriási élmény volt, fiatal tanárként, de egyébként pozitív élmény volt.
0: De énekóra?
1: Énekóra, igen. Zeneelmélet és énekóra.
0: Igen, összhangzattan, tehát hogy
1: mindenféle volt gimis diákoknak, és az úgy tetszett az az érzés. Nagyon féltem tőle, de sikerélményem volt, és vágytam arra, hogy ezt így kipróbáljam, és hogy ebben legyek többször, úgyhogy kezdetben egy Waldorf iskolában tanítottam másfél évet, ott is osztályokat énekzenére, és most pedig egyéni énekórákat tartok a Tóth Aladár zeneiskolában is, magánúton is.
0: És sokan keresnek meg úgy, hogy azt mondják, hogy már nyilván akkor már lehet, hogy nem a nulláról kezdik, de mondjuk azzal az ambícióval, hogy jazzénekes szeretne lenni, vagy hogy neki az az álma, hogy ő jazzénekes legyen, és akkor például mi történik?
1: Hát akkor elkezdünk erre gyúrni, szóval akkor készülünk. Persze, vannak ilyen nagyon céltudatos diákjaim, akik tudják, hogy ez a zene, ami őket megszólította, és akkor, tehát azt látom rajtuk, hogy nem is várnak arra, hogy nem tudom, ezeket a lépéseket, hogy nem tudom, én konzi vagy zeneakadémia kijárják, hanem ők már cselekszenek, és csinálják, és zenekarokat alapítanak, és hallgatják ezt a zenét, és ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekem, és igyekszem őket, ahogy csak tudom, bátorítani, megtámogatni ebben. Van, aki már így jelentkezik, viszont vannak olyanok is, akik soha életükben nem énekeltek, és akkor eljönnek kipróbálni magukat, egyáltalán azt megnézni, hogy lehet ebben fejlődni. És akkor rájövünk, hogy lehet.
0: Most édesapád példájából kiindulva, ugye 50 évesen, most már hegedű művésznek mondhatom, meg hadd illessem így a rádióban. Szerinted lehet kezdeni énekelni akár később is, tehát a hanggal is lehet így próbálkozni, vagy kipróbálhatja magát az, akit érdekel az éneklés, és mondjuk te lennél a tanár, és akkor itt viszont nem is feltétlenül a nagy énekesi karrier lenne szerintem, vagy azt gondolom, célul kitűzve, hanem úgy egyáltalán te hogyan fogalmaznád meg, mit adhat az, hogy valaki gátlások nélkül szeretne énekelni lelkileg, karakterében, szóval mennyi mindenhez segíthet hozzá az, hogy egyébként énekel valaki?
1: Én azt látom, hogy ez elsősorban nagyon sok embernek az önismeret egyik útja. Tehát az, és a testtudatosság, tehát a saját testünk működésének, a megismerésének az útja, de elsősorban az önismerettel függ össze. Tehát szerintem nem véletlen az, hogy hát akkor elmondok egy konkrét példát, tehát vannak olyan diákjaim, akik úgy jönnek órára, hogy ők nem mernek annyira megszólalni, és egyébként énekelni sem feltétlenül az első pár órában, de hogy szeretnének ezen változtatni. És itt nem az a fő cél, hogy a hangjuk szebb legyen, vagy a, nem tudom, dalokat írhassanak, vagy színpadra álljanak, hanem egyáltalán, hogy abban segítsek, hogy szólaljanak meg mások előtt, és szóval, hogy ezt ők már így érzik, mielőtt engem megkeresnének, és voltak ilyen szempontból már sikertörténetek, tehát volt olyan diákom, aki egy hónapon át csak beszélgetni jött, és azt várta, hogy vagy hát igazából vártuk a pillanatot, amikor felszabadul, és azóta is ott van, és most már énekelünk, és sokkal bátrabb, és sokkal magabiztosabb, énekes és fiatal. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy jó út arra, hogy a saját határainkat egy kicsit feszegessük, megismerjük, hogy mi az, amiben szívesen belemegyünk, és mi az, ami hol vannak a gátlásaink. Például nagyon sok embernek azt hiszem, hogy itt a hangadás igen, területén vannak elakadásai, én azt látom. Illetve egy nagyon jó rendszert hoz az ember életébe. A zenélés és egyáltalán, hát az éneklés a gyakorlások által, azáltal, hogy folyamatosan, nem tudom, monitorozod a tested, ugye egy énekes nem csak akkor énekes, amikor hallatja a hangját, hanem figyelünk arra, hogy hogyan lélegzünk, figyelünk arra, hogy a nyelvünk hogyan helyezkedik el, és még millió a tartásunkra, stb. Szóval, hogy ez egy jó módszer arra, hogy folyamatosan tudatában legyél a saját testednek és állapotodnak.

0: Még arról kérlek, mesélj egy picit, hogy most milyen zenei projektekben vettél részt a közelmúltban, illetve mi az, ami vár rád, akár így a grup kapcsán, vagy egyéb más elképzeléseidről.
1: A legújabb és legizgalmasabb projekt jelenleg az a Varga Bendegúz kvartettel készült új lemezünk anyaga, a Grunge in Jazz című lemez. Ezen 90-es évek rockzenéi találhatóak meg, jazzbe átdolgozva, és hát ugye férfi énekesek dalai női hanggal előadva, tehát én vagyok ezen a lemezen az énekes, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kihívás volt nekem, mert hogy rockzenét énekelek. Na, ehhez a műfajhoz ezelőtt soha nem volt szerencsém, de nagyon élveztem a folyamatot, ráadásul hihetetlen zenésztársakkal vagyok körülvéve. Elvén János Komjáti, Áron Bögöti Ádám és Varga Bendegúz, akikkel együtt zenélünk, és hát nagyon inspirálnak, és nagyon sokat tanulok tőlük, és igyekszem mindenfélét így magammal vinni. A másik zenei projekt pedig Karosi Júliának a készülő lemeze, ezek haiku dalok lesznek, ahol vokalistaként veszek részt Nagybabos Rebekával együtt, és ez pedig azért izgalmas és nagyon, nagyon kedves projekt számomra, mert Julit a Konzi óta ismerem, ő volt az én tanárom, és azóta is hát sokszor beszélgettünk szakmai szempontból is, szóval egy mentor számomra, és a másik szempont pedig az, hogy azt érzem, hogy itt a háttérben lehet egy kicsit vonulni, ami jól esik. Nagyon-nagyon élveztem ezt például a koncertünkön, ami tavaly ősszel volt, hogy mi is ott a csapat, a hangszeres csapat része vagyunk, és ez egy új élmény számomra.

0: hogyha egy picit így a távolabb jövőbe tekintesz, és csak úgy engeded kicsit úgy szárnyalni a fantáziádat, akkor egyébként úgy merre látod önmagadat énekesként?
1: Amit még azt hiszem, hogy nem bontakoztattam ki magamban, pedig érzem, hogy ott van ez a folk irányzat egyébként, amit a Joni Mitchell is képvisel. Hát ő sok mindent képvisel, de hogy ez az egyszerű énekmondó irány, ami engem érdekel, és sokat gondolok arra, sőt tervezem is, hogy a következő zenei anyag az inkább ebbe az irányba forduljon. Talán azért is, mert ugye ez az előző 8-as hangzás az egy óriási, hát nem is tudom, zenei impulzus volt, vagy nem is, tehát egy nagy hangzás, 8-an vagyunk benne, és most vágyom valami egyszerűbbre, úgyhogy azt hiszem, hogy ez lesz az az irány, amihez nyúlok a következőkben, és nagyon szeretek a szövegeken dolgozni, meg szövegeket olvasni, akár verseket olvasni, úgyhogy ez az a zene, ami azt hiszem, hogy azért van, hogy a mondandót, a szöveget támogassa úgy igazán. Úgyhogy ez érdekel. A népi vonallal is nagyon szeretnék még valamit kezdeni majd. Oda biztos, hogy vissza fogok térni, csak még nem tudom, hogy milyen módon, de azt nem akarom elengedni, mert mai napig nagyon jó érzés nekem népzenét énekelni, és népzenét hallgatni. És hát nem tudom, amivel szembe találom magam, és amilyen lehetőség adódik, azt kipróbálom. Nekem ez egy nagyon izgi út.
0: A gruppal fontos, hogy legyen majd saját rögzített zeneanyagotok?
1: Persze, természetesen. Oda is vannak ötleteim. Szeretnénk idén egy kis lemezt megjelentetni, akár képi anyaggal, úgyhogy a grup útja is mindenképpen folytatódik, de hát nagyon sok minden kavarog a fejembe itt zeneileg most, úgyhogy nem tudom, hogy melyikhez fogjak először.
0: Minden álmod valósuljon meg így, ahogy szeretnéd, ezt kívánom neked, mind a közeljövőre, mind a távoli jövőre is természetesen, a közelmúlt kapcsán pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Koncz Kriszta, énekes, dalszerző, énektanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Egy projekt, melyben csak is a szórakozás számít. Május 8-án Erzsébet ligeten a Jazz Liget programsorozatban ad koncertet a 6 éve alakult Just for Fun projekt, melynek repertoáriában a kedvelt jazz melódiák mellett a funky és a jazz rock világa is megmutatkozik. A formációban a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese, a vibrafonos Novotny Tibor is színpadra lép. Az est két vendégművésze Bolba Éva és Kolman Gábor lesznek. A címbalom művészete. Ezen a címen mutatkozik be a hangszer nemzetközileg is elismert magyar mesterének legújabb szóló műsora május 16-án. Budapesti koncertjén Lukács Miklós az elmúlt évszázadok emblematikus zenéin vezeti végig hallgatóit. A hangszerre átültetett művek és a pillanatszülte rögtönzések különleges találkozása adja a koncert felejthetetlen atmoszféráját. Az ifjú jazz énekes generáció egyik legismertebb képviselője érkezik Budapestre, egyenesen Los Angelesből. Michael Mayo május 8-án pénteken ad szólóestet a fővárosban, ahol a hazai közönség is megbizonyosodhat róla, hogy miért tartják korosztálya egyik legizgalmasabb vokális művészének. A 30-as éveinek elején járó Mayo olyan neves jazzművészekkel dolgozott már együtt, mint Herbie Hancock, vagy éppen Jacob Collier. Az énekes zongoristának eddig 2 albuma jelent meg. Több mint 4 évtizeden működő jazzformáció invitálja időutazásra Kecskemét zene szerető közönségét május 9-én szombaton. A Hot Jazz Band a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés korhű megszólaltatója.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
4: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
6: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
7: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében anyák napja alkalmából különleges zenei válogatás hallható. Édesanyáknak írt jazz szerzemények a Szakcsi Rádióban.

Pluto, Balog testvére, Emilio, Egri.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében anyák napja alkalmából különleges zenei válogatást hallottak. Édesanyáknak írt jazz szerzemények a Szakcsi Rádióban.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Steve Kuhn Trio koncertje hallható. Közreműködik David Wong és Billy Drummond.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönöm.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Steve Kuhn Trio koncertjét hallották. Közreműködött David Wong és Billy Drummond. A felvétel a Szegedi Ifjúsági Házban készült 2014. november 8-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Bakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, hogy azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió egy fantasztikus lehetőség a mai fiatal generáció számára, hogy ezzel a zenei műfajjal is megismerkedhessenek, és megtalálják a számukra izgalmas zenei irányokat ezen a műfajon belül, ezáltal színesíthessék a zenei palettájukat.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Azt hiszem, hogy nagy büszkeség az, hogy ennek a műfajnak, ennek a sok nagyszerű művésznek van egy ilyen megjelenési orgánuma, és az egy külön öröm számunkra, jazzzenészek számára egyébként, hogy a névadója egy olyan ember, akire mindannyian feltétlen nélkül felnézünk, aki a fiataloktól az idősebb korosztályig igazából mindenkinek a példaképe. Tulajdonképpen aki a jazzt leginkább meghonosította itt Magyarországon, és egész élete során ugye a különböző ágazatait folyamatosan kipróbálta, úgyhogy már a név is jelzi azt, hogy itt milyen színes műfajról beszélünk, és hát nagyon örülök neki, hogy lett egy ilyen nagy presztízsű, megbecsült platformunk.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tarik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Én nagyon örültem az első pillanattól, de el se hittem, hogy ez a rádió megvalósult, hiszen pontosan ellene megy annak a kornak, amiben élünk. Tehát ha most valamiről nagyon nem szól a világ, akkor az a jazz, a klasszikus zene, hanem egyre inkább az egyre könnyebben fogyasztható, egyre színesebb, egyre jobban felfújt, sokszor semmik az, amik uralják a teret, meg a zenei világot, de biztos, hogy nem a jazz. Hiszen a jazz a fénykor az régen volt, és ezért nagyon fontos, és nagyon örülünk neki ezért is, hogy ez van és szól, mert nagyon érdekes, mindig aggódnak a kollégák, hogy előregedik a közönség. Ez nem csak a jazzre vonatkozik, hanem a klasszikus zenére is. De meg rájöttem, hogy hát nem, hanem beleérnek az emberek ebbe a zenébe, és lehet, hogy most még csak 25 és idegenkedik tőle, de lehet, hogy 10 év múlva kacsingatni fog erre, és elkezdi hallgatni mondjuk a Szakcsi Rádiót, és 15 év múlva meg rajongó lesz. Úgyhogy ez is és minden, ami elősegítő, hogy az emberek hallhassák ezt a zenét, az nagyon-nagyon jó nekünk.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.